0: yo meme. Pokok nih made dini. Megae bisa sing bisa ida doa gong istri lah karang mau pico.
1: Ingat aduh doa gong istri ampun ya kentan bawa sepalungo cokori dewa. Dia mau pamit mangkit.
0: Kau jani mau pamit?
1: Man yang sing mau pamit jani ini tu di kubunya napa? Bapak aneh jah ada dua.
2: Ngekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek
1: Titi yang pamit
3: Bapak ini jadwal main. Nah, nah, main.